ketige ak temik oret nekiboisioito mwaita noton nebo sawa milking jelly asikoribok tetangung en komut kasi tarikit 2 arawet